neki porcelan. Sa modrima cibulkama, tapeti parmazan. Pet kilo u veraku, lemon džinsi,